Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, 2 óra után is folytatódik az éjszakai műsorunk, a Jazz the Night, a mikrofon mögött Bárány Anna. Talán kevesen tudják, hogy Szörényi Levente illés és fonográf slágerei bizony big band hangszerelésben is kiválóan működnek. A Kossuth Díja zeneszerző előadó beat és country dalai, valamint a 30-as 40-es évek jazz stílusa nagyon izgalmas ötvözet. Az illés korszakból választottunk egy dalt, jön az utcán. Elsőként Pap Daisy. A lágy dallamokba burkolózott romantikus gondolatok, meghitt pillanatokat kölcsönöznek a hétköznapoknak. A hangszerek játékos csendülése, a ritmusok pezsdő üdesége egyaránt kényezteti fülünket és lelkünket. Ezt ígéri a fiatal énekesnő 2007-es Százszor szép című lemeze. Erről szól a Várom a nagy őt című melódia. Persze, hogy itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A például Igen zenekart Herceg Flóra alapította 2013 elején. A népzenei énekdallamok új, hétköznapú hangvételű szövegekkel szólalnak meg, nem sokára megmutatom, Benne vagy te, ezt választottuk tőlük. Elsőként pedig idézzük meg a legendás muzsikus Balogh Csibe Jenő emlékét, mégpedig a Take Five című klasszikussal. Itt a Jazzin.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, ahol meghallgathatjuk a Stinky Bugs és Nagy Adri feldolgozásában Kovács Kati egykori sikerét Most kéne abba hagyni címmel. Akik ismerik a Stinky Bugs repertoárját, tudják, hogy jól fognak szórakozni. Aztán felcsendül még az LGT 1980-ban megjelent Sissy Fussy Blues-a is, de a kezdésben Szulák Andrea énekel, a Miniszter félrelép című film betétdalát indítom, ez a C'est la vie. Az összeállítás előtt pedig én Bárány Anna most búcsúzom, köszönöm, hogy ma éjszaka is velem tartottak, este 10-től újra várom Önöket, itt a Jazzy Night-ban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!